0: Digi Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!
1: He's a real jerky.

0: a Super DJ Rádió.
1: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban. Oh yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah!

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Radio.

hol jársz és kivel? Hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel? Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen?

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangot, a zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vizen, levegőben, na is még tengeralattjáróban.
1: Ez még mindig a Super DJ Rádió.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

gáz. Vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
0: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét. Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: Super DJ Radio.
1: Super DJ Radio. Ave Radio, csak neked zenél.

Yeah. You know what? I don't know either.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb. And

100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

7 óra, igazi emlékébresztés. Dokival is Fire-rel. A Mátrából. És persze a kötelezők. www.superdjradio.hu. Ahogy szoktam mondani, persze mi más hallgatná. És a Viber 70 45 95 995. Hát úgy látom, Dokikám, ez már telik szépen.

Tök jó, mondta, hogy mit játszunk? Hát mi játszunk Eurodance-re. De te hülye vagy, veled nem lehet semmit, mert úgyis mindig kerekbe húzol mindent. És persze, már mutatja is, itt van Bakeliden ez a muzsika. Pop of the Five, you.

finom kis morzs után én is bejelentkezem. Sziasztok, ciao! Nevem Lakner Tamás, én vagyok a Doki. Satöbbi, satöbbi, Viber, tudjátok. Idő a meleg, a pite már kezd melegülni. Melegülni. Nézzük a folytatást. Először is üdv mindenkinek. Ő is Sik is a Sik Mistake. Ez sem volt gyenge. Jó szórakozást mindenkinek 2 órán keresztül. Fire-el és Doki-val.

Ezt a Viber-t ki volt az első? Tibor Tomi, doktor úr, Süd Fire ezzel a műsorral a jó kedv megalapozva a délutános műszakhoz, úgy nem irigyellek. Fölökkel megszél, hogy itt vagy. Óriás Márolás, szia!

kérj szépen, megyünk tovább, és hát nyilván velünk Encsike is, hát nyilván. Hello, hello, szia drága Doki és Fire, sziasztok, szuperek! Encsike fülel, mint mindig. Hány füle lehet, hogy még sose kopik el neki, de hát mindegy, szeretjük így is, ahogy van. Szép szombat délután kívánok nektek és minden kedves SDR hallgatóknak. Ez kellemes zenehallgatás mindenkinek. Nektek pedig szuper jó adit kívánok, Doki és SDR Grinch. Bölögin az a bakeit, puszcsika, Encsike. Lájkocska, szívecske és a szmányicska, szívecske. Neked is, Encsike. Hello, Encsi!

0: Balázs a család, és itt van. Csodás szép szombatot kívánunk neked, kedves Dezduki és kedves Fire Erdélyből. Erdő Szent György Urat is a család jelent. Nagyon örülünk neked és a meglepinek. Kívánunk csodás hétvégét mindenkinek, és persze, hogy egy nagy ölelés oda át a hegyeken túlról, a hegyek közé. Szia is a család, óriás puszi. És hát valljuk őszintén, kinek nem volt a köpenyén és suliba? Pet Shop Boys-os kis hogy hívták ezt, Fire? Amit ide rá kellett tűzni, mi volt az? Ki tűzni, te hülye? Mi az, amit ki kell tűzni, nem van ki tűzni, ami a pár. Na igen. Na még egy nekem volt. Csak szólok. BBB.
1: Akkor biztos, hogy menő voltam, mert nekem még a Modern Talking voltam.

Itt van velük Kőszeki Gabi is, azt hittem, hello Jesus, tettem is cringe. Valakire mindig ragad valami új becenév. Hát ugye Gabikák az írta, hogy rakkáltam egy kicsit, az AI egy kicsit túltolta az arcunkat, de hát picit nagyobb lett. Azt mondod, hogy az övét nem. Akkor tényleg Dagi Jesus tettem. Hello, éjszakai bagoly!

Én akkor mindig olyan kérdésekkel teli nézze az arcát a dokinak, hogy látom, hogy abasz, erre már megint mit tegyek. Kérdésőről megyünk tovább, és itt van velünk még Csoki Zsolt is. Azt hittem, hogy szia Doki, sziasztok, szuperek felső tárkány jelen, és hát sül a grill, húsi meg, zöldség meg, gyümölcs meg. Na mindegy, csúlgatjuk a nyálunkat Dokival.

amikor itt imádnak utálni, vagy utálnak imádni, mit tudom én. Itt egy régi favorit. Itt Mozart. Ez a dal címe Money. Tényleg fejed, mennyit adsz most, hogy itt vagy?

Ismét Viber, ismét 0-70-45-95-95. Bundai Csabi is itt van, hello Csabi. Üdoki, nálunk nem a Peter Meleg, hanem a körmös csülök, atya úristen, pörgesse bennünket. Légy szíves, mert a pálinka, napsütés, gombó, ellaposít. Üd a, micsoda, a Patyikus és a Csoki család. Hello Patyikus és hello Csokis család. Mondjuk a pálinka és a napsütés kombó ellaposít, akkor nekem bele kéne húznom, úgy érzem, hogy bár feketében vagyok a slankét, tudod.

Ha már Doki berakta a jó kis itáló Mozartot. Kibi Kepsze, menjünk tovább, és itt van velünk Bandesz is, azt írta, hogy szia Doki, vagy ezt a hegesztő jelen. Közben technikai segítséget kapok Dokitól, hogy működik az a mikrofon állvány. Na szóval, vagy ezt a hegesztő jelen csorvásról, üdvözöllek téged és minden szuper hallgatót, akik ismét a legjobb rádiót választotta a legjobb műsorvezetőkkel. Hát köszönöm szépen, Dokinak is átadom majd, ha akarom. És persze üdvencsikének elhéte nekünk, Bandesz! Do you really need?

úr és doktor úr. Kellemes szép szombatot kívánok minden szuper hallgatónak. Köszönjük szépen, hello Ritus! Fejjel bejött a Kébi Kessel, do you really need me? Hát mondom neki, hogy nekem az annyira nem jött be. A következő igen. Na figyelj! Aztán ide még vártam a fejet, ugyanis várni kellett rá, igen. Mondom, összeragom a cuccost, próbálkozok. Csináltam egy olyan kis... hirtelen felindultságból egy kis olyan szösszenetet, amit majd... meg tudok majd így majd élőbe is megcsinálni.

Még hogy nem jött be neki az előző fejjel állva pörgött itt a doki. Na jó, hát akkor gyűjtést szervezünk. Karácsonyi meg kell szerezni neki ezt a lemez bakelit.

0: Közben Laci még írja, hogy jöd a bugrásba főzem a kakast, ami ezen nem vettem vöröshagymát, elhagyottam az asszonyt hozzon. Ájjaj, ilyet, hogy ilyet mondani, de nem baj, legalább van sör, meg az SDR. A két lényeg, ugye? És a vöröshagymát, meg olyan franc van, te! Atya Isten!
1: Csak az a baj, Dokikám, hogyha az asszony is találkozik sok ismerős, mire

itt van velünk Ladás Szabi, és azt hittem, hogy szevasz Doki, Isten hozott az éterben. A Doki itt van mindig az éterben. A 24 órájában. Csak is a Super DJ Rádió. Hello Szabi! Isten hozott téged itt nálunk.

Blue Monday! És a New Order, ugye már? Most erre megpróbálom akkor megmutatni, hogy mit is alkottam így. Bízom el, hogy összejön, mert az élőben lesz természetesen. Jó kis újdonság! 2026-os nóta következik rá, ami mostanában eléggé pörög itt a klubokban. És egy filmből, egy régi gyerekkori filmből egy kis részlet benne.

0: Hát mi vagy Fire, nem? Tudod, mi vagy Fire?
1: Bunkó vagy, vagy, vagy, vagy, vagy, vagy, bunkó vagy, vagy, vagy, vagy, vagy, vagy, bunkó vagy, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár, bár

Lo ascolti ismet maximize system da dottor Rias Pardon to Miguel. És fájárul egy szép délután, szép szombat délután és jó adást kívánok, köszönjük szépen. Karcsikám is annyit ír még, hogy egy fontos elődött vagy együttest, és már keresek is.

What is Love szólt itt az előbb a Super Digi Rádion. Jó kis 12 inches remixvel. Ő pedig jaj de. Na nem, jaj.

0: itt van velük Házi, és azt hittem, hogy szép napot a hallgatóknak üdvözlöm, de ez Dr. Úr, Fire Úrnak is tiszteletem. Egy kicsit ritmusban gazdagabb, pörkösebb számot küldenék Csaba barátomnak, üdv újra Budapesten. Rábízom a zenét, csak hadd szóljon Csaba barátom részére, szociálpolitikailag. Köszönöm szépen is, hogy pacsi. Valamit keresek, aztán holnap délőtt 10-től játszom. DJ Radio. Addig is, végig lesz is a God is DJ.
1: This is my church.
0: Ez még nem a Csabinak.

és még mindig Kovács Lacinál tartjuk, azt mondja, hogy ja, ő nem iszik. Kell a sofőr holnap a vásárba is, mert egy kedves feleséget ugye elzavarta. Vörös hagymáért. És azt írja, hogy hát ez nagyon kemény a hétvégén, és sajnáljuk egy kicsit már. Sajnálunk, de hát ez van. Azt, hogy nem iszik, te vezet. Mindenki jól jár.

Five és a Fortis World itt a Superen velem Dokival és Fire-ra. Hello Tommy, hello Doki, hello me. Jó adit kívánok, puszi pacsi, az előbb torzított, sziasztok. Hát igen, megkaptuk a technikai háttért információt, úgyhogy Tüzes Arti, hello neked is.

is drága Doki. Nekem is volt Pet Shop Boys élményem, de Modern Talking annál is jobban. Mindenen is. És én is utáltam Nórát. Vajon miért? Mind minden tini lány, különben ez nem igaz. A Fire nem utálta. Remélem, vágjátok vér. Jó, és mondjuk a Csorvási Hegesztő úrnak is.

Egyébként én levertem volna fogadni, hogy Jancsikének kamera volt a Leóviba. The kisses of the sun were sweet, I didn't blink, I let it in my eyes, like an exotic dream. Itt van velünk DJ Simon és Mr. Oh Yeah! Üdv a két éves késnek, jó adást végre, Melóban tudom hallgatni a Super DJ-re.

Ötös DJ Simon, ugye? Kitartás neked a melóban, és persze várunk visszaadásba. De neked nem kell kétszer mondani, úgy tudom, imádás van. Hello!

I Feel Love, ezzel menjünk tovább egy Rocky nagyszerű keverésében. Itt van velünk Kukori bácsi is, az egy kellemes műsorvezetést az uraknak. Encsikének nem tudom az ovis jelét, de tudom, hogy kék tornadersze volt a suliban a torna órán, ölel Mencsikét. A kis kujon már akkor leskelődött, hallod? Ugye Kukori bácsi, én pirosban láttam, akkor lehet, hogy már B-vagy sztár volt.

közben Rita is küld nekünk a képet, mert hogyha a gyerek rántott húst akar, akkor anya megcsinálja. Csak azt nem értem, jobb oldalon még kellett ilyen hasábra vágni ezt a húst. És ismét eltelt egy nyár, Tibivel megyünk tovább, ez a summer. Hát ugye emlékeztek, volt itt egy nyárzáró buli a Máltrában a Dokéknál. Itt volt Kukori bácsi, Csabi, a király. Doki fejre állt most. Egy a lényeg, mindenki megtanult azon napon zenélni.

itt van velünk Bazsi is, azt hittem, hogy sziasztok, menő a duó, üdv Bazsi, hello Bazsi! Köszönjük szépen! Legközelebb majd trió lesz. És persze az örök kérdés, de hát hogy sose tudtam még a választ, hogy how much is the fish? Mennyibe kerül a hal, de hát... Aki igazán nagy fan, az a doki. Csabi a király, majd holnap megkérdezem, hogy mégis mennyi a hal? Doki olyan kérdően nézett rám, lehet, hogy tudja, hogy pontosan mennyi a hal.

Közben a héten kaptam 4 darab lemezt. Az egyiket még meg se hallgattam, és hogy egyiket se hallgattam, csak láttam, hogy mik vannak rajta. Egy olyan zenét produkálunk most nem sokára a Bakelitről. How much is the fish után, amit még én sem hallottam, úgyhogy bízom benne, hogy sikerül rátenni, és jó kis zene, az biztos, hogy Master Blaster Remix.

valami nagyot is egy picit kihagytuk, de hát itt nem felejtünk sosem. Halihó, itt lassan megyünk svájci Muki koncertre. DJ Bobo, hú, de nagy zenék. A két titán, hát igen, ott vagytok a szeren. Látnál a dokit. Fejem pörög, brékel, mit akarsz? Ezek a nagyon jó zenék. Köszi, Ati! Na figyelj, dokit kever, na figyelj!

közben egy igazi kedves fej, rózsaszín volt az a fürdőruha vagy dressz, hogy nem is tudom most. Ja, a tónaruha. De nem baj, elnézzük neked is, amikor Encsike óviba járt, még nem is tudtuk mi ez a Camera Max kamra, de pöttyös labda jelen volt. Na, jó tudni. Akkor Dévényi Tibi bácsi rokona lehet. Puszcsika drága, Kukori bácsinak is, és DJ Simonnak melóba puszi. Üzenet átadva. How old are you? Master Blaster-re megyünk tovább, ha már az előbb egy Master Blaster remix szól.

ez ment nehezen. A focinak vége jöhet a zene, és figyelek! Jaj, te szerencsész! Majdnem más mondtam? Imádás ezer öcsikébe! Puszandás mindenkinek! How are you?

Ha már a 90-es évek teljes klubhangulata előjött itt nálunk Dokivá. Fönn a Mátrában Kozmonovával megyünk tovább, ez pedig már Take Me Away. Nem Ciki, Ciki, Take Me Away.

6 órától 18 óráig. Az idő, hajrá, hajrá, amigos, majoros imisen. Az mit jelent? Főzzünk is valamit gyorsan, pakoljuk a Facebookra, vagy mi? Persze, értjük, hol áll Vigo? Halloween! Várunk, várunk, várunk szeretettel 16 órától! Azért milyen durva, Grinch megiszik egy Fanta ízű sört, amit fölöntött Fantával, és mindenképpen belegatol, nem szórakozik. Tehát én nincs olyan, aki bennem, na. Mert a Nikó mindjárt feljön, aztán kíváncsiak, mit köt bele. Mit jössz itt, vagy ilyesmi, biztos lesz.

itt van velem, velünk Szabó Gábor, és azt mondja, hogy szia uram, dicsekedhetek? Hát, kaptunk négy fotót, megkapta Majcsiba, mert csak... De vajon mit, Doki? Korlátot, vagy ott mögötte a tranzitot, vagy mit kapott ajándékban? Jó, pólód! Hello, hello, hello, Gobi! Szép a pólód, honnan szerezted?

igyekszünk, mert mindjárt érkezik hozzánk Vén is. Kukori bácsi azt hitta, hogy be Banyesztak is üdvő, remélem nem hegeszt. Dehogy nem, Banyeszt mindig hegeszt. Közben azt hittem még előtte, hogy Amper Robinak nagy ölelés, Bazsinak jó hétvégét a toros káposztához, amihez nem kell vonalkodni. Jó étvágyat, mindegy, most jobb darálunk. Ki a következő, na nézzük a sorban. Itt van DJ Surci, Hello Doki főni, kitengedtél megint a Mikihez. Puszi, de cringe. Hát figyelj, az irítség szó belőled, úgy látom, de hát gyere nyugodtan te is bármikor. Itt van Gyurci, sziasztok srácok, nagyon király a műsor. Két szerelmemnek, feleségemnek, Nyuszkónak és a kislányomnak, Abinak szeretném üzenni, hogy imádom őket. Mi is imádjuk őket, meg téged is. Hello, Gyurci! Geri 180 még mindig szomjas. Na, ne higgyünk valamit Hegi nektek. Ja, és már 181-et is tudok dobni. Atya ég, mik vannak? Hogy hova fejlődik a világ? Az éjjányos Geri. És persze, itt van a nagy király. A király, Csabi. DJ Csabi, hello Fantomas, hello Mr. Grinch. Nálam az autó takarítás volt, puszi ölelés a két csibésznek, Doki Fire-nek, pálinkát adj. Nem kell neki adnom, kitölti ez magának. A Fire is kitölti magának, ha akar.

azt észrevettel, hogy amikor iszkrecselek, akkor mozog a hasam? Jézusom! Azt a mozgás lengésnek hívják. Most nézem, hogy Csabinak milyen profilképe van itt a Viberen. Valami AI generált kép.

Közben van ez azt írja, hogy vagy ez most fejezte be a hegesztés, most jön a szalonasítés. Hát, a hegesztésnél könnyen elő lehet idézni egy szalonasítő helyet, nem? Azt mondja, hogy egy ökölsítéshez is elég lenne az a fa mennyiség, de hát... Alaposan átsütik a szalonát, disztóstul együtt. És Csabi azt kérdezi, hogy mikor scratchel, akkor riszál is közben. Hát hallod, kedvenc számmal riszálom úgyis, de hát... Úgy a jó, ha dundi. Hát kedves rádió néző, gyerekek, ezzel a számmal búcsúzik. Doki berakta ezt a nagyszerű muzsikát.

la bustola. Fantasize, Faise, Faise. German version, Synergy Mix Sport. Dai, va. Chi ci deve tutto? Un fonto. Na szóval én búcsúzom tőletek, köszönöm szépen az elmúlt két órát, hogy kibírtátok velem a Grinch-el, Fire-rel. Érkezik Wayne, aztán Öcsi a Fiesta-val.

És nem elfelteni tehát. Röpke egy perc is jó hozzánk, vénkapitány. Kedves vénkapitány, időbe zárom pontosan. És nem elfelteni még azt sem, hogy 8-tól jön hozzánk Robix is. Úristenem, tele van nap. Mi van velünk? Semmi? Hány éves vagy? 4? Sziasztok, én is búcsúzom tőletek. Hello, Super Egy Rádió, ilyen nappal titeket hallgatunk, vagyis hogy minket hallgatsatok. Hiszen csak nektek zenélünk. Sziasztok, ciao!

0: Bocho Diván.
1: Yes, master.
0: Ez a Resti, a Super DJ Rádióban. Minden szombaton 4-től 6-ig. Lean in action a Restiben.
2: Mr. V,
3: jövök már.

0: És egyben kívánok mindenkinek nagyon kellemes szórakozást a következő két órához. A resti az a hely, ahová belépés bizonytalan, ahová kilépés is bizonytalan, minden bizonytalan. Csak egy biztos, .hu a domain. Úgyhogy húhogjunk együtt a mai napon. Back to the beginning. Vissza a kezdethez. És azért még így az elején elmondanám, hogy köszöntenék mindenkit azzal a dallal, amivel először álltam be a diszkópultba annak idején. Egy igazi nemes ír viszkivel
1: 1973-ból.
0: És bármikor váltás volt, mindig ez volt az első dal, ami megszólalt.

tehát semmi titok 2010-11 és 12 a terítéken. Egyébként elmondanám így még az elején, hogy nagy-nagy tisztelet és ölelés mindazoknak, akik ezen a délutánon bennünket választottak. Itt a buli, és ez már tixi, jönnek az oroszok. 2011-2012 volt az a két év, amikor elkezdtem rádiózgatni. És csodanóták születtek abban az időben. És valahogy akkor nem éreztük azt, hogy mennyire devalválódik a zene.

Bizony, meg kell mondjam, hogy sokan irigyeltik a következő csapatot, a nevük Siberian Heat, azaz szibériai láz. Úgy elképzelem, hogy mínusz 32 fokot, amikor itt pluszban van annyi. Ez a Siberian Heat. És a szibériai lányok, és a szibériai fiúk. És aztán mindenki. Mint a állatok.

Közben megjött Kovács Laci is. Azt írja nekem, hogy szia Vén. Hát, hogy a koromra gondoltál, az azért van a név kiválasztva, hogy egy kicsit valamilyen szinten rímeljen egymással a két dolog. Na de Serafics, mindenki annyi idős, amennyinek érzi magát.

Hölgyek, urak, ők voltak már az oroszok, bizony a szemükben oldhatatlan vágy égett a szabadság irányába, a hajukat borzolta a szél, és jöttek, megmutatták anyáinknak, hogy kell azt csinálni. De jöttek a románok is. Nálam nagyon első helyen a konnektor és a vízcsengő.

következő párosból ugyancsak az egyikük román, és őt úgy hívják, hogy Van Ello, és román DJ-nek számít, Ryan Paris nevét pedig ismerjük már az Italo kezdeteitől. 2012-ben a románok elkezdték pedzegetni az Italót, és halljuk egy kicsit. Je sais que tu me désires comme un enfant.

És hogy jön most egy olyan csapat, aki 2012-ben az Eurovíziós Fesztiválon Romániát képviselték, és a dalnak van valami érdekes, furcsa, kellemes hangzása. Jön a

0: És a következő nóta közben feltehetik azt a kérdést sokan, hogy hogy kerül a csizma az asztalra. Hát bizony, szeretek arról beszélni, hogy milyen is a nyomunk a világban, és ez a következő nótából ki is derült. Akkor 1986-ot írtunk.
1: This is a very special song from Queen to you.

0: Thank you.
1: Bizony, hölgyek, urak, ez volt a Queen, öröm volt hallgatni azt, hogy virágom, virágom, meg hogy a tavaszi szél vizet áraszt, és a folytatásban hagyjon ez a dal Romániából is, a hölgyet úgy hívják, hogy Evelina.

maradunk, ahogy mondtam, határokon belül Romániában jön a Deepside DJ-z és az In My Heart. Az elárulok egy titkot, a szívemben van egy zúg, ahova csak a zene világít be, és ahol angyalok laknak. Na meg egy rádió, amit úgy hívnak, hogy Super DJ Rádió.

igazából a hölgyeknek szánom a következő urat, mint iráni herceget. Úgy látszik, hogy azon a tájon nem nagyon lehet kapni újabban klímát, hiszen Svédországba költözött, és úgy hívják, hogy Cameron Cartier.

0: A javaslatom, ha jót akarunk, menjünk Németországba.
1: Egy olasz barát csapattal, akik angolul énekelnek és Németországból származnak, tehát ehhez már csak egy orosz hús saláta kell, hogy igazi nemzetközi legyen, és Alavizon Fire 2012 egyik legnagyobb slágere.

Nos, nehogy véletlenül azt mondják, hogy a rasszista vagyok, maradunk. Még egy picit Németországban jön a nagy kedvencem, akit úgy hívnak, hogy H.P. Baxter. Miért is? Az H.P. leírva H.P. Találd ki, miért szeretem.

igazából 2012-ben is szinte minden Németországból érkezett, épp az ellenkezője, mint amit jelen pillanatban csinálok. A következő úr is onnan jött, Like I Love You.

És semmiképp sem felejthetjük el, hogy Korea is előkerült 2012-ben, és egy olyan nótával, amire azért ugrált a fél ország. Ez volt a Gangnam Style és Psy.

Na még egy kicsit latinozunk. Jön Kaddel Luna és Segi. Valamint a Dáme 2012-ből. Hogy legyek őszinte, ezeket azért vettem elő, hogy mennyire nem volt nehéz dolgom annak idején, amikor először rádiózni kezdtem. Ilyen zenék mellett bár.

El kellett kezdenem gondolkodni, hogy mi az, amit nem hagyhatok ki 2011 és 2012 slágerei közül. Hát a következő semmiképp, hiszen a kedvenc filmem zenéje és a kedvenc filmem bizony a Halálos iramban volt, és jön Don Omar és a Danza Kuduro.

No, már Puerto Ricóból jött egyébként a következő vendégem, és onnan érkezik a neve bizony, Marc Anthony. Ő annyira latin, hogy alig-alig lehetett eurólistákon hallani, de a következővel belopta magát a szívembe. A nota címe Rain Over Me, azaz az eső esik rám.

Puerto Rico után elmegyünk egy kicsit Németországba a következő hölgyel, aki arról énekel, hogy vannak igazi nyári szerelmek. A csapat neve Cascada. A háttérben Janu. És Maniac.

És igazából nem nagyon kellett erőködnöm, hogy valami parádés bulit csináljunk 2012-ből, viszont szeretném megkérdezni, hogy tudtok-e amerikaiul?

Hölgyek, urak, el kell mondjam, hogy valóban baromi könnyű dolgom volt 2011-ben, hiszen ilyen zenék vettek körül, mint a következő is. A hölgy úgy 100 kiló, és egy igazi pletykafészek. És reménykedünk abban, hogy jó irányba mozdultunk, elanult a címe is ez, Move in the Right Direction. Ez a Gossip

És vannak dalok, amiket semmiképp nem hagyhatok ki a 2012-es vagy 2011-es évből. Ezek közül egyik a Szívós Szemű Márta, mert az épp slágere volt. Szíva! Nossa!

Igazából nem is tudom, hogy Dieter Bohlen miért nem Mark Ashley-t választotta Thomas Anders utódjaként, hiszen átkozottul hasonló a hangjuk. Mindennek vége.

perfect feeling, azaz egy tökéletes érzés, és a mai nap az teljesen tökéletes érzés volt, hála nektek, köszönöm mindenkinek a közreműködését. Ez a Verse DJ. És a tökéletes érzés.

Hölgyek, urak, nincs más hátra, mint a könnyes búcsú pillanata. Nagyon köszönöm mindenkinek a megtisztelő figyelmét. Velem csak a jövő héten szombaton találkozhattok.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

És benne a délutáni fiesta. Egészen este 8 óráig öcsivel.

És az előző adásokért hatalmas pacsi Dokinak, Fire-nek. És nem utolsó sorban Wayne kollégának.

Igen, értem. Ezek tőlem nem megszokott ütemek. De kis felvezetés sosem árt.

egy picit visszaidézem a nyarat. És egy jó kis beach érzést.

buena tarde, amigo mío. Es Ram Parancho, Neki me llama Füleket.

És még egy Uzi Majoros Imitől. Már vártunk, szia! Csodás estét kívánunk neked, kedves öcsi! Erdélyből az Izsa család még mindig jár.

Ezer bocsánat egy kedves hallgatótól. Tehát itt van Encsike. Halihó, szia, kedves öcsi. Sziasztok, szuperek. Encsike jelenléti Pipa Mára. Csodás szép délután, kora estét. Szia, Encsike.

0: Sweet Love.
1: Right way, just let me believe you can get it.
0: 你喜欢了莫莉娜.
1: Holding the shotgun, you don't have to be the same, be somebody new.
0: És közben itt van velünk Kovács Zsolt.
1: Everyone, I know the right way, just let me believe.
0: De hogy a szuperek ismerik Zsoltiak.

0670 459 59 95. Ahol is itt van Győri Zoltán. Szép estét kívánok itt szombat este, jó munkát! Szervusz Zoli, jó, hogy itt vagy velünk!

Solar Skin. Egy kis karita.

nem elfelejteni. 20 órától DJ Robix jön hozzátok. És ő is hozzá jobbnál jobb muzsikákat. Ide a Super DJ Rádióra.

Nem egész 10 perc. És DJ Robix veszi át a stafétát. Szóval még Let It Go!

és a szokásos. Érzékeny búcsú és zene. Morandi és az Angels.

nagyon köszönöm, hogy itt voltatok velem. És a Super DJ Rádióval. További szép estét kívánok mindenkinek, sziasztok! DJ Robix felkészül. Jó éjszakát mindenkinek!

music.

Szép jó estét kívánok mindenkinek is, csak a hölgyeknek is üdvözlet az uraknak. Én DJ Robix vagyok is, ez itt a Live Session műsorom, itt a Super DJ Rádióban. Üdvözlök mindenkit. Szeretném megköszönni, hát most őszinte leszek, nem akarom megköszönni öcsinek az elmúlt 2 óra hosszát, és most nagyon őszinte leszek, remélem, hogy öcsi hallgatsz, mert állandóan mindig ezt csinálja, és meg is mondom őszintén, hogy én nem igazán szeretem, amikor öcsi van előttem, mert mindig ezt csinálja, hogy állandóan kitol, mert feladja a leckét, hogy én vajon milyen zenéket fogok én játszani, hogyha öcsi van előttem. És azért is szeretem egyébként a kollégákat hallgatni, hogy ugye próbáljunk meg azért nem estílus játszani egy napon, úgyhogy fel kell kötnöm az alsónemű gyerekek, és hát én arra az elhatározásra jutottam, hogy mivel hogy klubzenék tömkelegét játszott a öcsi kollégánk, így ezért én úgy gondoltam, hogy Afro House zenéket fog pörgetni, mit szóltok hozzá. Esetleg, hogyha mégis nem megfelelő nektek, akkor nyugodtan jelezzétek, és akkor váltunk. Egyébként még nekem benne volt még a 2000-es évek stílusú zenék is, de lehet, hogy úgy csináljuk, hogy egy órában Afro House zenék, és utána rátérünk a 2000-es zenékhez. Mit szóltok hozzá? Úgyhogy öcsi, köszönöm szépen még egyszer a 2 órás remek muzsikákat, egyébként nagyon jó műsor volt, mert jó zenéket játszott. Szó se róla, de több ilyen ne legyen. Na, hát elsősorban üdvözöljük a hallgatókat. Itt van velünk Encsike, hölgyek elsőség, ugye? Hello, szia, drága DJ Robix, sziasztok, szuperek, Encsike jelenléti, így pipa, mára is oda szép estét kívánok mindenkinek, neked pedig jó adást, köszönjük szépen. Itt van velünk Putyán Lajos, hello, DJ Robix, hadd szóljon. Köszönöm szépen, itt van velünk Zoltán is, szép estét, jó munkát kívánok, így szombat este. Mindig szombaton dolgozol, Zoltán, én nem is értelek. Nem jó, hétvége, az hétvége, gyerekek, és a hétvége, akkor DJ Robix egyértelmű. Na, akkor maradhat a Afro House stílus így kezdésnek, mit szóltok hozzá? Alexander Stain, így elsősorban, és ez a Mr. Sexy Beat, Afro House stílusban. Én erre gondoltam, még egyébként volt mashup zene így a fejemben, hogy azt is, de az is inkább ilyen klubosabb. Ne játszunk ugyanazokat. Úgyhogy maradjon Afro House egy órába, és utána lehet, hogy akkor egy 2000-es évek stílusra vágódunk át a következő órába. Na, mit szóltok hozzá? Na, hát akkor kellemes szórakozást mindenkinek, és hát hagyd szóljon, azok a bizonyos Afro House zenék itt a Super DJ Rádióban és a DJ Robix Club Session műsorában.

És ha minden igaz, akkor van külső hallgatónk is, Giorgio személyében. Szia, szép estét, Giorgio! Plusz 36 70 45 95 995 a telefonszámunk, a Viberre lehet nekem bombázni üzeneteket, bármit.

És itt van velünk Majoros Simi. Szia, szép estét! Bueno tarde, muchacho! Te duda neki, te is hombre! Próbálkozunk, mondjuk öcsi után elég kicsit nehézkes. De itt van velünk Sándor is. Szia, szép estét! Örülünk, hogy itt vagy. Érezd jól magad itt DJ Rovix műsorában és a Super DJ Rádióban. És itt van velünk Baja Ferenc is. Szia, szép estét! Üdvözöllek téged is! Az első egy óra legyen egy kis Afro House. Mit szóltok hozzá, de egyébként mondom, tehát nyugodtan jelezzétek, hogyha esetleg nem igazán tetszik ez a stílus, de higgyétek el, szerintem nem lesz rossz. Ismerős zenék lesznek Afro House stílusban. És utána egy kis 2000-es évek zenék.

A Beautiful People című dal a francia DJ és lemezproducer David Guetta és az ausztrál énekes dalszerző Sia közös dala. A dal 2025. március 7-én adta ki a Watta Music. Ez a zene következik most, nem sokára itt a Super DJ Rádióban. És természetesen Afro House stílusban, de mint már mondtam, nyugodtan írjátok meg, hogyha esetleg váltsunk, nem probléma. Úgyhogy a következő dal szóljon nektek, Beautiful People.

Egy francia pop soul énekes nő érkezik ide hozzátok nem sokára. Első debütáló albuma a The Shape of Broken Heart volt, amely 2011-ben jelent meg, és hazájában Franciaországban, valamint Görögországban platina státuszt ért el, Lengyelországban tripla platina helyezést ért el a slágerlistán. És ennek a remek hangú hölgyeménynek imáni személyében következzen egy remek muzsikája, a Don't Be Shine, és természetesen Afro House stílusban. És a szóljon DJ Giorgio barátomnak, és persze nektek,

És a következő egy úriember, Phil Collins személyében, In the Air Tonight, a szám címe, ami 1981-ben jelent meg, gyerekek, hát ez sem most volt. Na szóljon ez a remek kis musika a Phil Collins-tól.

Hát nagyon szívesen, Encsike! Máskor is! Egyébként nyugodtan írjátok meg ki az, akinek tetszik most a műsor!

És itt van is a István is, a család is. Szia, szép estét, DJ Rubik színen Erdő Szent Györgyből, az is a család jelen. Már vártunk is oda neki mély. Örülünk, hogy újra hallhatunk. Nagyon szépen köszönöm. Egy lelkes rajongó. Majd csak kinyugom, mert lelkes hallgató, ezt akartam mondani. Nagyon szépen köszönöm egyébként. Hát miattatok érdemes adásba lenni nyilván, nem magunk miatt. Nos, a következő zene, akkor szóljon az is a családnak, egy remek kis Tiesto zene.

És itt van Házi is. Hát szia, üdvözöllek hallgatóknak, szép estét. Robix, kérlek, pörgess fel az estét úgy, mint a régi Hajdú centrifuga a vizes ruhát. És a Csavai Péter barátomnak egy jó kis zúzd a zenét, ha pöccinten él, az megköszönném. Hát mire gondoltál? Na, akkor átérünk egy kicsit akkor 2000-es évek zenékre, mert úgy látom ez a kis apró house stílus valahogy nem jött be nektek. Na nem baj, igazából valahogy el kellett kezdenem a zenélést, úgyhogy azért gondoltam egy kis apró house stílus. Na de nem baj, akkor jöjjön majd, de nem sokára. Párom nagy kedvence egyébként egy Café Del Mar zene, mit szólsz hozzá Házi, és ez akkor szóljon Csaba barátodnak, és kedves páromnak egy jó kis Café Del Mar. Na megfelelő lesz, és akkor nem azt mondom, hogy nagyon zúzunk, de akkor váltunk egy kicsit, jó? Na és Isa István, de lényeg, hogy mi hallgatunk, köszönjük szépen Isa István, mert ők már itt vannak a műsor elején, csak valahogy a Viber vacakolt. Nem tudom, de az a lényeg, itt vagytok, köszönjük szépen. Pedig elmondanám nektek, ez a jó kis Tiesto zene egyébként, ebben a kis afrohaus stílusban nem is olyan rossz.

akkor pörgessük meg ezt a szombat estét! Győri Zoltán írja, jó ez a stílus zene, jó pörgős így is. Na akkor ez a zene szóljon Zolinek.

A Better Off Alone az Alice DJ Holland Eurodance Project 1998-as világhírű slágere, amely a 90-es évek végének egyik legikonikusabb elektronikus zenei szerzeménye, ami nem sokára pörög itt a Super DJ rádióban. Nagy kedvencem egyébként Alice DJ Better Off Alone.

És a következő előadó legyen egy ATB által készített Ecstasy című dal, 2004-ben jelent meg. A szám az alábbi időpontokban került kiadásra. Az album megjelenése először 2004. május 24-én jelent meg a DJ 5. No Silence című stúdióban, stúdió albumán. Külön kislemezként Németországban 2004. július 5-én, míg az Egyesült Államokban 2004. október 5-én adták ki hivatalosan ezt a remek kis muzsikát. Hát milyen kár lett volna, hogyha ezt ott marad a polcon, nem? ATV, és az a bizonyos Ecstasy

És a most megszólaló zene, ezt tudtátok-e, hogy romantikus vágyódásról és a hiányról szól. Ez a remek kis muzsika, Benny Benassi Bros, Every Single Day, ami most pörög itt a Super DJ Rádióban. És itt egy pár dolog, ugye a dal fő üzenete a következő gondolatok köré épül, minden egyes nap, minden egyes órában látom az arcod. Tölts velem időt, állj meg egy pillanatra, és szánd rám az idődet. Éjszaka nagyon rossz nélküled, és senki sincs velem. Hát remélem, hogy ti nem érzitek ugyanezeket a sorokat. Inkább hallgassuk meg, hogy miről is boldogult ez a remek kis muzsika. Mire is gondolt a szerző? Benassi Bros! Every Single Day! DJ Rubix műsorában! Na ki az, aki itt van, írjátok meg!

És itt van Fritjó önk is. Hello, szia, szép estét, üdvözöllek itt a műsoromban. A gyerni gyerekek, írjátok már meg ki az, aki itt van, valami jelentkezést, hogy valami dobjatok. Csak tudjam, hogy nem vagyok egyedül. Every single day. Még elkap ez az érzés, ami ez a dal fogalmaz itt nekünk.

És hát igen, Isa István és Encsike itt van, mint mindig, Encsike jelen. Köszönöm szépen. Na, következő zene, Darude. Feel the Beat. A szám címe, ugye ez is 2000-es évekből.

Take Your Time. Na, hogy érzitek magatokat, gyerekek, még egy óra hosszú műsoromból? Hajlássam a kezeket, pörögjünk föl, szombat van.

Sonic! Egy remek kis muzsika, ugye? Ettől a remek hangú hölgyeménytől van egy másik zene is, ugye a Sky. Ez a hölgyemény brit énekesnő, zenész is, lemezlovas is egyébként. Eredeti neve Sonia Marina Clark, az eredeti neve. És így 68-as születésű, Londonban. És jön egy mashup zene. És csak ennyit mondok, mashup zene.

És a következő együttes csapat Scooter lesz, egy német elektronikus zenei együttes, amely az 1990-es évek elején alakult Hannoverben, majd a későbbiekben székhelyüket áttéve Hamburgban alakítottak, nagy alkottak, és ez lett a székhelyük is. Scooter és Shake That, a számcíme szóljon nektek. Nem nagyon vagytok aktívak itt a Viberen, de én még itt vagyok. Hát remélem, hogy attól függetlenül tetszik a műsor, gyerekek, hogy nem vagytok aktívak, és azért füleltek.

Brooklyn Bounce, House és Trance együttest. Matthew Mank és Dennis Bunch produkció páros hozta létre 1996-ban, gyerekek. Nagyon szeretem, ez még nekem régen a 90-es évek, vagy hát ez már egyébként egy 2000-es évek muzsika, de egyébként a Brooklyn Bounce az már régebben megalakult. Ugye még nekem ez a csapatnak, a csapat még egy kazettám volt meg nekem egyébként, és hát nagyon szerettem, gyerekek. Bass Beats Melody a szám címe.

Na, a következő lemezlovas. Szólítjuk meg így, Ferdinand Grant személyi Van't Holland lemezlovas zené, producer és remixer. Legismertebb dalai 2006-ban megjelent Put Your Hands Up for Detroit című kislemez, amely a Holland Top 40-es sláger. Tudtán slágerlista is felkerült, valamint az Egyesült Királyság kislemez listájának élén volt. Ez jön most, Ferdinand Grant, Put Your Hands Up! A dal 30 hétig volt a slágerlistás helyezés, valamint 5 hétig volt a listás a spanyol dance listán. Atya úristen! Na, Put Your Hands Up, gyerekek! Ezeket a magasba hagylásom. Ki az, aki még itt van?

A Labus egy német euro dance pop duo volt, ami Frank Ferian producer alapított 1994-ben. A formációt Lane M. Cray és Melanie Thornton alkotta. Nemzetközi ismeretségüket és sikereiket az 1990-es évek közepén a Sweet Dreams és a Be My Lover alkotásaikkal érték el. Közben igen, egyébként ne haragudjatok, puskázok, bizony, mert annyi mindent azért én se tudok így az előadókról. De ez a zene nem Be My Lover és nem a Sweet Dreams lesz, hanem egy másik 2000-es évek nagy sláger, az In Your Life.

Aztán csak annyit írtál, hogy ezt mire beolvasom, vége lesz a műsornak. Bocsika csak éppen Vacsika volt, és ugye evés közben magyar ember nem beszél. Az is lehet, de írni lehet egyébként. Azt még nem hallottam, hogy magyar ember evés közben nem írhat. És közben páromnak készítettem kövi hétre kaját, hogy éhen ne haljon, még nem vagyok itt. Mondjuk férfiak, igen, azok általában mindig éhen halnak, hogyha nincs kész kaja. Jó a zuhi, és jöhet a lazulás, és csak a zene. De figyelek ám közben is, csak én ilyen kis örök mozgó vagyok. De szuper volt eddig is a műsor, nyugi, nekem mindig tetszik. Puscsika, Encsika, nagyon szépen köszönöm. A következő zene szóljon a fülelőknek, akik még itt van. Tom Sickler és Stevie Edwards World Hold On, Children of the Sky című 2005-ös lágerének magyar színfordítása, világ tarts ki az ég gyermekei. Na ez a zene következik Tom Sicklertől, World Hold On. Nagy kedvencem egyébként is, hát remélem, hogy nektek is.

Marco Benassi, vagy ismertebb nevén Benny Benassi, olasz DJ és House Electro Lash előadó a stúdió munkájában Benny unokatestvérével, Eli Benassival dolgozik együtt, közös munkáikat Benassi Bros név alatt adják ki, egyébként a 59 éves, 67-es születésű. A most következő előadó Benny Benassi és egy remek régi sláger 2000-es évekbeli sláger, nagy slágere következik, Satisfaction. A szám címe, és ez szóljon nektek, hát kinek szóljon másnak, nem magamnak, mivel nem magamnak játszok, hanem nektek.

Na, a következő előadó legyen egy, hát egy kicsit érdekes az előadónak a neve is. Evanescence az előadó, és a számcíme Bring Me To Life. Egyébként ez egy remek zene lesz. Na, majd csak kinyögöm egyébként, mert hihetelen nem is tudom, mit akartam mondani. Na mindegy, szóljon ez a remek muzsika 2000-es évekből szintén. Evanescence. Szerintem így kell kimondani. Evanescence. Na, hát aki esetleg nem tudja, hogy mit gagyarászok, azt majd mindjárt meghallja. Bring Me To Life.

Már belekandikálunk egy kicsit a 90-es évekbe is. ICMC is az úgynevezett It's a Rainy Day. Hát remélem otthon nem esik az eső, gyerekek, is jó idő van, bár ahogy hallottam, elég jó idők vannak mostanában, és megmondom őszintén, itt Angliában is, gyerekek, nem panaszkodunk. Ahhoz képest, hogy már szeptember, sőt már október van, október eleje, még ahhoz képest elég jó idő van. És tényleg elég, még azt lehet mondani, hogy a nyarunk itt Angliában elég hosszas volt, ahogy ugye meg nem lehet nagyon ugye megszokni a sok esőzés, de most a nyár az elég jó volt, tehát nem panaszkodtunk, és most is elég jó idő van. 20 fok, ugye a 20 fok az már itt Angliában elég melegnek lehet mondani. És még a hónapi nap is talán ilyen idő lesz. Remélem otthon is ilyen idő, szuper idő van, és élvezitek még a jó időt. És ezt nem is azért teszem be ezt a zenét, hogy eső essen, csak így maga a zene miatt. ICMC is, ez a bizonyos It's a Rainy Day.

És köszöntöm azokat, akik most csatlakoztak ide a Szuper DJ Rádióhoz, én DJ Robix vagyok, és ez itt a Live Session műsorom. Még egy negyed óra hosszáig.

És hát ebből már bizony-bizony ki lehet fundálni, hogy kik ők, mik ők. Depeche Mode egy synth pop és new wave irányzathoz sorolható brit együttes, amelyet 1980-ban alapítottak Basingtonban, Angliában. Máig sikeres és ismert modern könnyű zenét játszó zenekar Magyarországon is jelentős rajongótáborral rendelkezik. És hát egy nagyon kedvenc zenéjük forog itt a Super DJ Rádióban, Enjoy the Silence. Hát megmondom őszintén, én is nagyon szeretem. És hát remélem, hogy ti is. Bár szerintem nincs olyan ember, aki ezt ne szeresse.

És hát halljuk be a Depeche Mode, az még mindig jó zene, Enjoy the Silence, és a következő előadó Scatman Johnny Watching. Születési neve John Paul Larkin, 1942. március 13-án született, és hát sajnos ő már meghalt egyébként. És a legismertebb zenéje ugye a Scatman Words volt, ugye a 90-es években.

Ugye is, mit lehetett tudni Scatman Johnny bácsiról, ugye hát hogy énekelt, ugye ő dadogott. Egyszer ezt vallotta. Sketchelés által a legnagyobb fogyatékosságomból a legnagyobb erényemet kovácsolom. Világszerte több millió felvételt adott el. Legjobb új előadó nevezést kapott az Echo Awardson Japánban és Németországban. A dadogók közösségéért tett kiváló szolgálataért. Ez igen. Hát ugye ő, persze. Ezzelre világhírű ugye a dadogásával. Na hallgassuk meg, miről is darogok egyébként.

is elérkeztünk az utolsó zenémhez, a záró zenémhez, ami nem lesz más, mint a Korona. A 90-es évekből, The Rhythm of the Night. Az éjszaka. Ez az éjszaka ritmusa, ugye, magyar fordításban. És ezzel a remek zenével kívánok mindenkinek további jó éjszakát. És hát vigyázzatok magatokra! És a holnapi naphoz szép vasárnapot! Velem legközelebb nem jövő héten, hanem talán utána való héten találkoztatok, mivel hogy jövő héten megyek haza Magyarországra, és egyébként, ha valaki kíváncsi rám, szombaton lesz egy, hát nem azt mondom nagy buli, egyik ismerősömmel egy jó kis bulit csapunk össze Körösladányban. Úgyhogy ha esetleg kíváncsiak vagytok rám élőben, akkor gyertek el, Körösladány. Esetleg több információ kell, akkor keressetek meg a Facebookon DJ Robix néven. Na én ennyi voltam mára. További szép jó éjszakát. Köszönöm szépen az itt lévőknek, akik füleltek. Isa István, Putyán Lajos, Encsike Drága, és akik külsőleg hallgatóztak. Legyen szép estétek!

Na még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, én ennyi voltam mára, és remélem, hogy jól éreztétek magatokat. Nagy pusztantás a hölgyeknek, nagy pacsi az uraknak, és hát velem jövő héten nem, de viszont utána való héten valószínű, hogy jövök vissza hozzátok, és hát remélem, hogy nem őcsi lesz előttem. Csak poénkodok. Na legyetek jó, vigyázzatok magatokra!

0: egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez?

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na is még tenger alatt járóban.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emlékeket. Itt a szuper.

0: vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Igen.
0: Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
2: Nem!
1: Ott vagyunk már?
2: Igen.
0: Ó, na végre!
3: Igen, megérkeztünk. Ez a Szuper DJ Rádió.

0: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
1: yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Hungarian web radio station, Super DJ Radio.